Micsoda? Már este hírtűre van, három sört meg egy fél üveg brandit megittem, és elkezdtem sütni egy rendes glock brandit megittem, és elkezdtem sütni egy rendes klobász, egy...